0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a pár. Jodin FM.
1: Klassne radio. Vdorohu.

0: hallgatják.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радіопульс. Пульс. 90.2 FM. Класне радіо. Вдорогу.

0: Popzenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosta 2. Jodin FM.

0: Ha péntek, akkor dalpremiér itt a Pulzus Rádióban. Én Répási Eszter vagyok. Mai újdonságunk Vastag Csaba legfrissebb dala, az Apa.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép.
0: Vastag Csabát a legtöbben a 2010-es Magyar X-Faktor győzteseként ismerték meg, azóta pedig a magyar popzene meghatározó előadója. Pályafutása során számos slágert adott ki, dalaira pedig a személyes történetek és az érzelmes hangvétel jellemző. Az Apa című szerzeménye talán eddigi egyik legőszintébb dala. A számot édesapjának ajánlotta, és a szeretetről, a megbocsátásról, valamint a családi kötelékek erejéről szól. Bár a dal már évekkel ezelőtt megszületett, Vastag Csaba úgy érezte, hogy csak most jött az ideje annak, hogy megoszta a közönséggel. Ha kíváncsiak vagytok erre a megható újdonságra, maradjatok velünk, mert már is meghallgatjuk Vastag Csaba legújabb dalát, az Apa című szerzeményt, itt a Pulzus Rádióban.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Computerized half breed. My mother was a teacher. Including the captain. May I, sir? May I, sir?

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунк іш békesség! Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kegyelmes Istenünk, valóban jó is, méltó dolog dicsérni a Te nagy nevedet, énekelni a Te nagyságodról és szeretetedről, belekapcsolódni abba a mennyei Isten tiszteletben, ahol szüntelenül a Te szentségedről, minden hatóságodról, dicsőségedről, és végtelen nagy türelmedről zeng a dal, amikor ez az egész teremtett világ rácsodálkozik arra, hogy ki vagy Te valójában. És jó nekünk magunknak is bekapcsolódni ebbe a dicsőítésbe, bekapcsolódni ének szóban, gondolatban, lélektől felemelve, és kimondani azt, hogy Tiéd minden hatalom, és hálát egy szívvel állni meg Te előtted szüntelenül. És köszönjük, Urunk, hogy adsz erre nekünk lehetőséget, összegyűjtöd a Te népedet, összegyűjtesz bennünket is, és adj számunkra elkészített énekeket, amivel dicsőíthetünk Téged. Köszönjük, Urunk, a hangszerek hangjait, amelyek mind-mind a Te nagy dicsőségedről zengenek. Áldott légy, Urunk, és áldottak a Te gondolataid, a Te útjaid, mindaz, amit a Te bölcsességedben meghatároztál, és mind jó, amit Te elgondoltál, amit Te teszel. Még akkor is, hogyha sokszor ennek millió árnyoldalát látjuk a földi valóságban, és sokszor teherként éljük meg mindazt, amiben vagyunk. Hisszük és valljuk, Urunk, hogy Tiéd minden hatalom, és nem a bűn, és nem az ördög, és az ördög dolgai azok, amelyek meghatározzák, vagy meghatározhatják a mi életünket, hanem Te dicsőséged, a Te jelenléted, a Te szavad, igédnek világossága, igédnek ereje. Így kérünk, hogy szólj ma is hozzánk, és taníts bennünket a mindennapokban, taníts bennünket gyülekezeti életünkben, annak tisztaságában, vezesd a Te népedet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen.
3: Kedves testvérek, Isten igéjét Timóteushoz írott első levélből, az 5. fejezetből, a 17. verstől kezdődően a 20. versig szeretném felolvasni. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, hogy foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen az első Timóteusi levél 5. fejezetében, a 17. verstől kezdődően a 20. versig így van megírva Isten igéje. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak két vagy három tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen is, és a gyülekezeti élet sokszínűségéhez hozzátartozik az is, hogy ha csak ilyen rövidke ige szakaszokkal is, de eszünkbe jusson, realizáljuk magunkban azt, hogy hogyan is tevődik össze, és mi is a mi gyülekezeti életünknek egyik nagyon fontos mozgatórugója. Mi az, aminek, vagy akinek, akiknek lenniük, a helyükön kell lenniük, és vezetniük kell a gyülekezetet, hiszen itt a vezetésről beszél, a presbiterekről, mint a gyülekezet vezetőiről. Számos ige helyet lehetne még ide hozni, amivel kibővíthetjük, amivel jobban megérthetjük a presbiterek tisztségét, és talán szükséges is elsősorban újra és újra ezt tisztázni önmagunkban, mielőtt csak arra adnánk a fejünket, hogy a mai igét próbáljuk önmagában értelmezni, és önmagában megérteni, hogy miért olyan fontos Pál apostol részére is, és miért bízza rá Timóteusra is azt, hogy becsüljék meg a vezetésben bevált presbitereket. A gyülekezet elöljárói, a gyülekezet vezetői, a presbiterek. Nem egy rang, nem egy cím, hanem Istentől való elhívás, nagy felelősség, Isten előtt megharcolt döntések. Ezek azok, amiknek jellemeznie kell a presbitert, a presbiter gondolatait, amikor a gyülekezet nevében, vagy a gyülekezetről hoznak döntéseket. És nem véletlen a szó választása sem, a szónak a megértése, újra és újra érdemes ezt magunk előtt látni, hogy a presbiter a vének, az idősek, a bölcsek tanácsa, akik a gyülekezetben valóban hordozzák azt a bölcsességet és azt a bátorságot, amivel a mindennapi élet kihívásai között ebben a világban tudják és merik vezetni az Isten népét. És a feladata, a presbiternek a feladata ma is az, hogy a legjobb tudásuk szerint, jó lelkiismerettel, önzetlenül a gyülekezet és a gyülekezeti tagoknak a javát szem előtt tartva, tudva azt, hogy az Isten előtt erről nekik számot kell adni, vezessék az Isten népét, gondot viseljenek az Isten népéről, vezessék a gyülekezetet. És itt a vezetés előtérbe kerül, a vezetés külön ki van emelve, ne engedjük el, ne hagyjuk porba hullani az igének ezt az útmutatását, hogy a presbiternek vezetőjének kell lennie a gyülekezetnek. Előjáró, aki utat tud mutatni, aki magatartásával, szavaival, bölcsességével valóban a gyülekezet előtt van, és vezeti őt. És ha ezt így, ennek a súlyát megértjük, és engedjük, hogy ennek a valósága jelen legyen a mi gyülekezeti életünkben, gyülekezetről való gondolkodásunkban, akkor értjük meg igazán, hogy miért mondja Pál apostol, és miért helyezi Timóteusnak a szívére, nagyon a szívére helyezi azt, hogy azokat a presbitereket, akik beváltak a vezetésben, akik jól végzik a szolgálatukat, akik az Isten előtt kedvesek, azokat azt mondja, kétszeres megbecsülésben részesítsd. Azokat nagyon szerest. Azokra nagyon figyelj oda. Azokat becsüld meg, mert szükség van rájuk, és szükség van az ő munkájukra. És kedves testvérek, hadd szólítson meg bennünket ma elsősorban ebben az Isten igéje. Hadd tanítson ebben az Isten igéje. Becsüljük meg a presbitereinket. Becsüljük meg azokat, akik valóban az Isten lelkének vezetésével, Isten lelkének biztatására elvállalják ezt a szolgálatot, és az Isten színe előtt állva akarják végezni. Becsüljük meg, mint gyülekezeti tagok is, úgy tekintsünk rájuk, és mint lelkészek is, becsüljük meg a presbitereinket. Becsüljük meg azokat, akik a maguk mindennapi harcain túl, a mindennapok nehézségein túl, ami valljuk be, hogy az utóbbi időkben azért kevés olyan akár presbiter, akár nem presbiter ember van, akinek a homlokán ne lettek volna az utóbbi években mélyebbek a ráncok, vagy a szarkalábak egy kicsit ne kúsztak volna jobban szét az arcokon, hogy ne terhelne meg bennünket az a valóság, amiben vagyunk, annak a terhel, annak a nyomása, amiben benne vagyunk. Hát ebben az időben, ilyen időkben kell még jobban odafigyelni a presbiterekre, és még jobban megbecsülni őket, megbecsülni az ő munkájukat, szolgálatukat, hogy mindezek mellett, mindezen terhek mellett,

Nagyon sok presbiter nem találja meg a szolgálatát egy gyülekezetben. Azt a komfortzónát, amiben ő kényelmesen tud mozogni, ami számára testre szabott, és ami mégis szolgálat, az Isten dicsőségére végzett szolgálat. Biztatok arra minden presbitert és minden előjárót, hogy keresse ezeket a határokat, keresse meg azokat a módokat, ahol valóban az Isten országát tudjuk közösen építeni. De mindezeken belül is arról beszél az apostol, és őről beszél most elsősorban ez a kétszeres megbecsülés, azt mondja, azoknak jár, akik az ige hirdetésben és a tanításban is fáradoznak, akik felmerik vállalni, akik az Istentől kapott talentumokat merik arra használni, hogy az Isten népe között, a gyülekezetben igét hirdessenek és tanítsanak. Igét hirdessenek és tanítsanak. Ez nem elhanyagolható feladat, nem elhanyagolható szolgálat a gyülekezetben. És látjuk azt, hogy maga Pál apostol is, és Timóteus is tisztában van azzal, hogy az a munka, amit el kell végezni, amit szükséges lenne elvégezni egy gyülekezetben, és nem csak Efezusban, hanem bármelyik gyülekezetben. Az munka, a munkának a sokszínűsége, a munkának a mennyisége bőven meghaladja bármelyik lelkésznek a képességét, bármelyik lelkésznek az időbeosztását. Még akkor is, hogyha duskálunk a lelkészekben, nem így van, de még ha így lenne is, a munka, a feladat, a szolgálat, ami lehetőségként ott van, potenciálként ott van egy gyülekezetben, bőven meghaladja minden gyülekezet vezető, vagy minden beosztott lelkésznek a lehetőségeit. A vezetésben bevált presbiterek, akiknek megvan a készségük, a képességük, a tehetségük arra, hogy az Isten igéjét bölcsen tudják mások elé tárni, akikben megvan az Istentől adott tanításnak a lehetősége, azok merjenek ebbe is bekapcsolódni. Merjék elkérni az Istentől, és odaállni. Odaállni azokra a helyekre, a résekre, ahol szükség van a szolgálatra, ahol szükség van az ige hirdetésre és a tanításra. Nyilván ez kell, hogy párosodjon egy nagyon jó felkészítés. Nem felkészületlenül, nem automatikusan, nem minden presbiternek kell feltétlenül igét hirdetnie, nem minden presbiternek kell részt vállalnia a tanításban, a biblia óráknak a levezetésében. De akik igen, akik ezt készségesen, jó lelkiismerettel és az Isten dicsőségére és fele barátaink javára jól végzik, őróluk beszél az apostol, hogy na azokat nehogy elengedd. Azokra nagyon figyelj oda, és azok részesüljenek kétszeres megbecsülésben, hogy nem csak mint presbiter tisztséget hordozók vannak jelen a gyülekezetben, hanem valóban szolgatársai a gyülekezet vezetőjének, Timóteusnak, aki segítő társai lehetnek a gyülekezetben elvégzendő szolgálatokban. És ez a vers, ami ezt követi, ez rájuk vonatkozik. Nem arról szól, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ne legyen félreértés. A 18. versben ugye már azt olvassuk, hogy ezért mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkása maga bérére. Sokszor viccesen szokták a presbiterek megjegyezni, hogy milyen fizetést szoktak kapni, mert általában nagyon sokszor kritikaként a gyülekezet részéről, vagy a gyülekezet kevésbé tájékozott tagjainak a részéről meg szokták kapni, hogy milyen fizetéseket kapnak a presbiterek, hogy milyen javakban duskálhatnak a presbiterek. Ez nem így van. A presbiterek valóban Isten dicsőségére semmilyen anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik az ő szolgálatukat. Önmagában ez is megbecsülésre méltó. És valóban, ha nem volt sokszor elmondva, akkor hadd mondjam el most újra, hogy nagyon nagy hálával fogadjuk ezeket a kedveket.

0: kedves ajándékokat, mert ez nem számunkra való, nem csak a mi munkánkat megkönnyíti feladatok, hanem az Isten dicsőségére végzett szolgálat. Minden presbiternek a munkája, minden presbiternek a feladatköre, amit végez, amiben beáll, amiben építi az Isten országát, azzal ő az Isten országát építi. Az Isten országát építi azzal a felhatalmazással, amit a gyülekezet ad neki, mint a gyülekezet előjárója, mint a gyülekezet egyik vezetője. És ez önmagában is megbecsülésre méltó. És ezen túl még vannak azok, akik kirínak, akik kitűnnek az ő tehetségükkel, az ő elhívásukkal, akik engednek az ige biztatásának, és tudnak igét hirdetni, tudnak bátorító üzeneteket mondani és tanítani a gyülekezetnek. És nyilván ez azzal jár, hogy akkor az életüknek számos területéről, más munkáról le kell mondaniuk, mert oda szánják az idejüket, oda szánják a napjaikat arra, hogy a gyülekezetben az igét hirdessék és tanítsanak. Rájuk vonatkozik az, hogy méltó a munkás a maga bérére. És amikor itt Pál apostol arról beszél, hogy becsüld meg ezeket, és kétszeres megbecsülésben részesüljenek, akkor igenis beszél arról, hogy amikor valaki ennyi szolgálatot vállal egy gyülekezetben, és ezzel akaratlanul is, mert nem tudja magát megosztani, nem tud kétfelé szakadni ő sem, akkor szabad. Szabad szem előtt tartani azt, hogy méltó a munkás a maga bérére. Felhívja Pál arra is a figyelmet, hogy sokszor irítségből, rosszallásból fakadó vádak fogalmazódnak meg egy-egy presbiterrel szemben, egy-egy előjáró ellen. És figyelmeztetést Timóteust, hogy ne hallgass ezekre. Ne hallgass arra, hogyha valaki odajön és sugdos valamit, hogy ez milyen, vagy az milyen, ez mit tett, vagy az mit tett. Mert vége hossza nem lenne az ilyen vádaskodásoknak, pereskedéseknek, ezeknek a rosszindulatú pletykáknak, hanem azt mondja, hogy két vagy három tanú vallomását fogadd el. Csak két vagy három tanú szavára adj. Akkor adj hitelt annak, amit mondanak. És ez is józanítson ki egy kicsit bennünket, hogy amikor talán éppen mi magunk vagyunk elégedetlenek valakinek a munkájával, szolgálatával, amikor mi magunk látjuk azt, hogy vagy fogalmazódik meg bennünk valaki felé a vádaskodás, akkor érdemes ezt két-három testvérrel megbeszélni, hogy valóban úgy van-e, hogy jól látjuk-e. Az ige arra biztat, hogy két vagy három tanulnak a szavára érdemes hitelt adni, mert lehet, hogy csak én látom így. Lehet, hogy csak engem ért valami sérelem. Lehet, hogy csak egyszerűen egy eltévesztett szó, egy rosszul megfogalmazott mondat, vagy éppen egy időhiányban szenvedő embernek a sietsége volt az, ami számomra megbotránkozást okoz. De attól még az illetőnek a személye, az illetőnek a szolgálata nem okoz megbotránkozást. Volt egy hiba, volt egy olyan emberi gyarlóság, ami megmutatkozik, és ami jelen van, és ezekkel is foglalkozni kell, de ne legyen ez vád a presbiternek az általános megítélésében. Azért, mert valakinek, mert egy valakinek van vele szemben valamilyen fenntartása. Osztoznak-e mások is abban a felismerésben, amit mit megtapasztaltunk, és igaznak lehet-e tekinteni, vagy csak egy szubjektív, egy pillanatnyi valóságnak azt, amiben éppen vagyunk. És nagyon nagy nyomorúság az, amikor egy-egy ember hordoz egy sértést, egy sérelmet, akár egy presbiterrel szemben is, hogy nekem azt mondta, vagy amikor én azt mondtam neki, hogy erre vagy amarra lenne szükségem, és neki azt mondta, hogy nincs ideje. És ezt tudjuk hordozni. Hosszú-hosszú évekig, évtizedeken keresztül visszahallom emberektől, hogy neki a presbiter. Egyszer. És akkor mi nem követünk el hibákat. A mi szolgálatunk talán tökéletes. És nagyon is bölcs dolog az, hogy itt tanítja Pál apostol Timóteust, hogy azt a két-három embert hallgass még meg, hogy mások hogyan látják. És ez egyszerűen számunkra is tanítás, hogy ha én nekem van perem valakivel, én nekem van nézeteltérésem valakivel, akkor sem baj, ha nem presbiter az illető. Azért hallgassam meg másoknak a véleményét, azt a két-három embert, hogy valóban nekem van igazam, vagy csak én gondolom azt, hogy nekem van igazam. Hogy csak én látom úgy, hogy itt most egy sérelem történt, és lehet, hogyha egy kívülálló két-három másik ember is elmondja, hogy ő hogyan látja ugyanazt a dolgot, akkor lehet, hogy azzal szembesülnék, hogy nem történt igazából nagy baj. Hadd tanítson ez is bennünket arra, hogy nagyon óvatosan bánjunk a saját szubjektív felismeréseinkkel, tapasztalatainkkal, és osszuk meg egymással, és hallgassuk meg egymás véleményét is. És aztán ezt viszi tovább az apostol, amikor azt mondja, hogy ha mindezek után, tehát két vagy három tanulnak a szavára, bebizonyosodik az, hogy valaki vétkezik, azt mondja, akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Ha bebizonyosodik, ha nyilvánvalóvá lesz, hogy valaki vétkezett, hogy bűnt követett el, hibát ejtett, mindenki előtt fedd meg. És itt talán az első dolog, amit érdemes óvatosan megjegyezni, hogy amikor Jézus beszél arról, hogy hogyan kell megfednünk a fele barátunkat, akkor arról beszél, hogy először menjünk is négy szem közt. Négy szem közt tárjuk fel, négy szem közt mondjuk el neki. Amikor felismerjük, amikor ott vannak sok-sok tanú vallomása, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy valakinek van mulasztása, vagy valamilyen bűne, hibája, vétke, akik vétkeznek, akkor azt gondolom, hogy nagyon helyes az, hogyha először ezt négy szem közt próbáljuk az illetővel megbeszélni. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell a gyülekezet elé vinni. Ez nem mond ellent annak, amit itt Pál apostol tanácsol. Mert itt nem egy személyes, nem csak egy személyes megbékülésről van szó, nem csak egy személyes intésről, hanem úgy, ahogy Pál apostol mondja, a gyülekezet elé kell vinni, mert a gyülekezetet érte sérelem. Azzal, hogyha valaki nyilvánvalóan vétkezett, nem elég négy szem közt megíteni, és nem elég négy szem közt elrendezni a dolgokat, hanem igenis a gyülekezet közössége elé kell állni, a gyülekezet előtt kell megvallani, és a gyülekezet előtt kell felfedni ezeket a dolgokat. És a gyülekezet előtt kell megtapasztalni az Isten bűnbocsánatát, az Isten kegyelmét. Azt mondja az apostol azért, hogy másokban is félelem támadjon. De ez egy szent félelem. Annak a bizonyossága, annak a valósága, hogy nem élhetünk úgy, mint a pogányok. Hogy nem lehetünk, jobbaknak kell lennünk, szentebbeknek kell lennünk, mint a bennünket körülvevő világ. És nem lehet mindent eltusolni, nem lehet mindent elhallgatni. Szabad hát úgy látni a saját életünket is, mint akik elsősorban az Isten színe előtt állunk, de ugyanakkor emberek színe előtt is, a gyülekezet színe előtt is, nem csak az Istennek tartozunk számadással arról, hogy ha vétkezünk, ha bűnt követünk el, hanem fele barátaink előtt is, közösségeink előtt is. Fel kell ezt vállalni, ki kell tudni mondani a bűnről azt, hogy bűn, a vétekről azt, hogy vétek, a megbotlásról azt, hogy megbotlás. De van mindig lehetőség arra, hogy felálljunk, hogy újra megfürödhessünk az Isten kegyelmében, és újra beálljunk abba a szolgálatba, amit nekünk adott. Kívánom, hogy találjuk meg valamennyien a mi szolgálatunkat, presbiterként is, és gyülekezeti tagként is keressük annak a lehetőségét, hogy az Isten dicsőségét növelhessük, az Isten dicsőségét hirdethessük meg ebben a világban. És legyünk tekintettel arra, hogy becsüljük meg azokat, akik szolgálatokat végeznek a mi gyülekezetünkben, akár presbiterként, akár teljesen függetlenül a presbiteri tisztségtől szolgálatokat vállalnak a diakóniában, vagy bármilyen más részén a gyülekezeti életnek. becsüljük meg ezeket az embereket. Nem vagyunk olyan sokan, hogy megengedhessük magunknak azt a luxust, hogy egymást ne becsüljük meg az Isten igéje által. Kívánom, hogy így tanítson és vezessen bennünket az Isten lelke. Kegyelmes Isten, köszönjük, hogy Te elhívtál bennünket, és a népeddé tettél. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki előttünk jársz, Te vagy az, aki a Te ígéddel utat mutat számunkra a mindennapokban. De köszönjük, Urunk, azt is, hogy állítasz be a szolgálatba presbitereket, akik a gyülekezet vezetésében munkálkodnak, akik legjobb tudásuk és szándékuk szerint a Te ígéd vezetésével akarják terelgetni a Te népedet. Hálát adunk, Urunk, minden presbiterért, minden olyan emberért, aki elvállalta, aki a Te országod építésében részt akar vállalni. Áld meg, Urunk, valamennyinknek az életét, és őrizd meg bennünket a kísértésekben, hogy valóban tudjunk tiszta kezeket felemelni, és tiszta kezekkel imádkozni Te hozzád, és tiszta kezekkel kérni a Te áldásodat. Köszönjük, Urunk, hogy a presbiteri szolgálatban megtalálhatjuk a kiteljesedést abban, ami előtted kedves. Köszönjük, hogy Te vezeted ő általuk is a Te népedet. És köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád akkor is, hogyha elbukunk, ha vétkezünk, mert nálad mindig van lehetőség arra, hogy megújuljunk. Így keresünk téged szüntelenül a mi életünkkel. Így keresünk téged, és kérjük a te áldásaidat, kérjük a te gondviselésedet, a te oltalmadat szüntelenül. Hálát adunk, Urunk, a gyógyulásokért, amikor megtapasztalhatjuk az imának az erejét, amikor megtapasztalhatjuk azt, hogy te élő Isten vagy, aki beleszólsz ennek a világnak a folyásába, és terelgeted a te népedet, és megoltalmazod a te gyermekeidet. Köszönjük, Urunk, hogy van gondod a mi életünkre, idősekre, fiatalokra egyaránt. És köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy egymás terhét hordozzuk, hogy egymás életébe belelássunk, és egymás életében segítséget tudjunk adni, segítséget tudjunk nyújtani egymásnak. Köszönjük, hogy te tanítasz bennünket, te vezetsz bennünket, te oltalmazol, és te adsz számunkra látást, te adsz számunkra örömöt a mindennapokban. Jézus Krisztusért kérünk, hogy őrizd meg a mi gyülekezetünket, őrizd meg a te népedet ebben a világban, hogy világítani tudjunk, hogy valóban só is világosság legyen a mi életünk, hogy sokak megláthassák rajtunk keresztül a te dicsőségedet, a te szeretetedet, a te türelmedet, a te jóságodat. Így kérünk, hogy légy velünk, és te légy a mi segítségünk. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békés.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Чернига Дюла, реформатушлякий пастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astor. Jodin FM.
1: Klasne Radio. Vdorohu.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragy oszlokacsám! Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót a világbajnokság első negyed döntőjében Bostonban, és bejutotta az elődöntőben. Kylian Mbappé az első félidőben büntetőt hibázott, de a fordulás után egy szép csavarással megszerezte a vezetést. A franciák a marokkóiak kinyilását gyorsan kihasználták, Dembélé a 65. percben laposan lőtt a kapuba, beállítva a végeredményt. Francia zrakunkom vanul, premohlam Marokkó persom is vérfinál is impionato svieto bostoni tavolista dopi finálom. Kylian Mbappé persom Мутамин реализовал пенальти, але після перерви виправився. Красивим ударом відкрив рахунок. Марокканці змушені були йти вперед, і французи швидко цим скористалися. На 65-й хвилині Усман Дембеле низом пробив у кут воріт, встановивши остаточний результат. A világbajnokság mérkőzései mellett elindult az Európa Liga 2026-27-es idényének első selejtező köre is. A Karabakh maga biztosan legyőzte az izlandi Westrit, a Dinamo Kijev nagy fölényben játszva 0-0-ás döntetlenre végzett az Universitatea Cluj ellen. A Sheriff szintén döntetlent játszott a szlovák Alumíniummal. A Ferencváros a hajrában nyerte meg a Vojvodina elleni meccset, a Hajdú gond nélkül verte a Zsilinát, míg az ESK Szófia 3-2-re múlta felül a Derry City-t. Першому раунді кваліфікації Ліги Європи Карабаху впевнено переміг Вестрі. Динамо Київ зіграло 0-0 з університетом Клуж. Шериф також розписав нічию словацьким Алюмінієм. Ференцварош у кінці вирвав перемогу над Войводиною, а Хайдук без труднощів обіграв Жиліну. ЦСКА Софія здолав Дері Сіті з рахунком 3-2. A 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság ma esti negyed döntőben igazi európai csúcs rangadót rendeznek Los Angelesben. Spanyolország és Belgium csap össze a legjobb négy közé jutásért. A spanyol válogatott eddig hibátlan teljesítményt nyújtott, minden mérkőzését kapott gól nélkül hozta le. A nyolcad döntőben pedig Mikel Merino kései találatával 1-0-ra legyőzte Portugáliát. Luis de la Fuente csapata továbbra is a labda birtoklásra és a fegyelmezett védekezésre épít. A belgák ezzel szemben látványosan felpörögtek az egyenes kiesés szakaszra. Az USA-t 4-1-re ütötték ki, Romelu Lukaku és Kevin De Bruyne pedig újra vezéregyéniségek. A mérkőzés ma 21 órakor kezdődik a Los Angeles-i SoFi stadionban. У чвертьфіналі чемпіонату світу сьогодні в Лос-Анджелесі відбудеться справжній європейський суперматч. Іспанія та Бельгія зіграють за вихід до топ-4. Іспанська збірна демонструє бездоганний турнір. Команда ще не пропустила жодного м'яча. А в 1/8 фіналу завдяки пізньому удару Мікеля Меріно здобула перемогу над Португалією 1-0. Підопічні Луїса де ла Фуенте надалі роблять ставку на контроль м'яча та дисциплінований захист. Бельгія навпаки різко додала в плей-оф. У 1/8 фіналу у бельгійці розгромили США з рахунком 4-1. А Ромелу Лукаку та Кевін Де Брюйне знову стали ключовими фігурами атаки. Матч розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: július 10-e, derűs hétnapot kívánok mindenkinek, ez a pénteki különkiadás műsora az FM 92.1-en. Sziasztok, sziasztok, szép jó reggelt, szép napot mindenkinek.
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát a derűre nem igazán ébredhettünk, de hogyha így megy tovább, akkor elkezd emelkedni a hőmérséklet, és hétfőtől talán újra visszatér a nyár. Pici kis esővel bekopogott még a, nem is tudom, hogy ez tavasz, remélem, hogy ez még nem az ősznek volt az előszele, de minden esetre hűvös van, öltözünk fel reggelente, mert ez a plusz 12 12 fok, szerintem az elmúlt heti 26 fokos reggelekhez képest igazán hűvösnek mondható.
5: Igen, ma reggel fáztunk, azt elmondhatjuk bőszen, hogy nem volt túlzottan meleg. Viszont ami jó hír, hogy Beregszászban befejezték az aszfaltozást, a kátyúzást tegnap több szakaszban, de végre úgy látszik, hogy elbúcsúzhatunk a kátyúzó gépektől. Nagyon örülök, hogy elkészült, nagyon boldog a lelkem, hogy most már nem kell kátyúkat kerülgetnem, viszont ez a mindenütt faltozunk egy kicsikét és ráfaltozunk mindenre, ez az életérzés megmaradt ezen a szakaszon, de hát ha egyszer majd új aszfaltot is kap, ez elébb igen sokszor emlegetett Beregszász központi főútvonala, viszont átolt szettig lebetonoztak mindent, leaszfaltoztak mindent, úgyhogy lehet neki örülni, külön köszönjük a türelmet, nagy hűhő volt, de talán mostanra mégiscsak járható utakon tudunk menni, a döcögések ilyen az a szakaszoknak a látakozása mégis így felfrissíti az embert, ha valaki hosszabb útról jön, Beregszászban a körlámpától, a körforgalomtól gyakorlatilag a jelző lámpáig érkezik felfrissülni a kis diczekős, döcögős, kátyúzós, foltozós szakaszon.
6: Igen, de annyi viszont változott, hogy most már nem lefele 5 cent, hanem felfele. Felhajtaszra és utána egy picikét le. Tehát azért valószínűleg a különböző lengési lapítók most már csak kicsit vannak kibevéve.
5: Ugye régen mondták a német turisták, hogy amikor eladták az autókat, akkor elmondták, hogy hát az ugye Németországban, ha vásárolsz egy autót, azzal sok éven keresztül az volt a probléma, hogy az amortizáció meg a túlkák bekeményedtek, mert nem igazán voltak járattatva. És akkor egy kárpátai elment egy német autót vásárolni a német nyugdíjastól, és mondta a hölgy, hogy hát nem kell megijedni, tudja, hogy ez a probléma előfordul itt Németországban, de ő rendszeresen felállt, feldöccent az egyik kerekével tudatosan az útpatkára, amikor parkolt, hogy kicsit mozgassa az amortizációkat, illetve a különböző gumi túlkákat, és mondta a kárpátai fiatal, hogy na ne, ezen ne tessék aggódni, mazaérünk, ez egy-két órán belül ez úgy át lesz mozgatva az autó, hogy ezzel ilyen jellegű probléma soha többet nem lesz, mikor elhagyjuk a Németország határát. Úgyhogy,
6: még a pótkerék is át lesz mozgatva.
5: Igen, ez összes csavar ki fog majd jönni. Ugye ez azért jó, mert azért hozzá kell tennünk, ma már sokkal jobb úton lehet közlekedni vidékünkön is, mondjuk mint 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, és ez a vörös vonal, akik még emlékeznek, a békedőben átjöttél Asztinnál, és átdöccentél itt a határon, rögtön rájöttél, hogy milyen öreg autódon is milyen sok alkatrész kéne már kicserélni, mert egészen addig, miközben bejártál, nem tudom hány száz kilométert, nem találkoztál furcsa zajokkal, de hogy a döcögős út megérkezett, a kátyuk rögtön megmutatták, hogy még túlkát, még gömbcsuklót és milyen amortizációt érdemes ma már cserélni, mert már kicsit rezeg, vagy már hangja van, úgyhogy ez ilyen test drive jellegű szakaszként is lehetett értelmezni, és ez az elmúlt időszakban ez is megszűnt, most már Asztinnál is gyakorlatilag egészen Beregszász vasúti átkelő helyéig tökéletes aszfalt minőség van, ezt is külön köszönjük.
6: És az egész autó átment gyakorlatilag egy ilyen dobfelszerelésbe, mert itt is, ott is valami megcsörrent.
5: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, perceken belül ezzel a zenével folytatjuk majd. Hát nagyon izgalmas hírekkel jövünk a hegyeinkből. Hát egyrészt az, hogy akik szeretik a különböző kirándulásokat, a nemzeti parkainknak a látogatását, akkor ezt meggyorsítva, ugye korábban adtunk arról hírt, hogy be kell jelentkezni, sőt, helyenként ilyen jegyet is kell váltani, de online be lehet ma már a különböző természetvédelmi területekre jelentkezni, illetve ilyet vásárolni, amely felgyorsítja az adminisztrációt, és nagyon gyorsan tudják azt, hogy a adott területen hány turista tartózkodik éppen.
6: Így van, tehát a turisták szempontjából is mondhatjuk, hogy egy kényelmi dolog, tehát nem az van, hogy megérkezel nagyon messziről, hiszen azért a nemzeti parkok nem éppen a szomszédságunkban van, legalábbis ha valaki Beregszászból indul el, és akkor ott megvárni, míg az adott mennyiségű turista, aki előtted feltorlódott, őt felengedik, nem engedik fel, illetve hát maguk a parkőrök is látják azt, hogy mekkora a megterhelés, és nyilván előre tudják közölni azokat az információkat, hogy itt most még egy kicsit türelemmel kell lenni. Még az is lehet, hogy picikét hatékonyabban működik, mint a határon a kiírás, hogy mennyit kell még várakoznod, hiszen ott folyamatosan csak 5 kötője 15 percet kell.
5: Igen, gyakorlatilag fel kell a telefonon keresztül QR kóddal tudod majd a beléptetésnél ezt igazolni, hogy te vásároltál jegyet. Én egyébként, aki igen, elég sokat sétált ilyen irányba, mindenféle módon, azért nem olyan baj az. Egyrészt fix bevételhez jut maga a természetvédelmi terület, aminek különböző, ha jól felhasználják, mert ugye ezért számlára érkezik, arról már azért sokkal nehezebb furcsa dolgokra költeni. Egy fix bevételt kap a természetvédelmi terület, ezt fel tudják használni egyébként ezeknek a szakaszoknak a fejlesztésére, illetve neked sincs olyan helyzetet, hogy valakitől ennyit kérnek, valakitől annyit kérnek, valakivel szebb kocsival, vagy valaki jobb túratáskával megy, így aztán mindenki azonosan részesül a terhekből.
6: Illetve, hogyha valaki mondjuk diákcsoporttal indul el, osztályokkal, ott sok esetben felmerül a kérdés, jó, hát menjünk el, de hát azért mégiscsak a belépőjegyekre valamit tervezni kell. Nem feltétlenül van rögtön ismerősöd egy nemzeti parkba, és nem tudom, hogy megtalálod-e hirtelen az információt a honlapjukon, hogyha van és működik és frissül az adat, itt pedig egy-kettőre el tudod intézni, és aktuális friss információt kapsz, és ami biztos, hogy nem fog emelkedni addig a jegyár, amíg megérkezel.
5: Ha már a hegyekben járunk, és a hétvége itt közeleg a nyakunkon, és talán a nagyon nagy melegtől nem kell félni, de azért teljesen jó kiránduló idővel találkozhatunk, hogy hozzávetőlegesen kisebb esőfoltokkal. Hát akkor maradjunk a hegyekben, és egy újabb érdekes hírrel találkoztunk, amely kimondottan a terepjárós turizmust szeretné célba venni. 2025. januárjában jelent meg az a rendelet, amely tiltja a természetvédelmi területeken az úgynevezett jeep turizmust, és ugye hát ez azért elég szerteágazó, talán hát elmondhatjuk, hogy a Kárpátoknak a több gerincén ez a szolgáltatás bíz elérhető. Arról van szó, hogy elmennek a turistik csoportok 1-2-3-4-5 jeepbe ülnek bele, és olyan helyekre mennek fel, amit egyébként túra útvonalként sok-sok-sok-sok fárasztó óra kirándulással tudnának megtenni, viszont ennek van egy környezeti hatása, ami ellen fellépnek a közeljövőben.
6: Igen, illetve nem arról van szó, hogy a közutakon jeepekkel, illetve quadokkal, vagy motorkerékpárokkal jó teljesítményű és nem elektromos trollerekkel ne lehetne felmenni, természetesen fel lehet menni, hanem nagyon sok nevezük egy adrenalint kereső ember úgy gondolja, hogy a jó kitaposott, előre megtervezett ösvényről, amit hát ha szabad így mondani, magának az embernek szántak, hát letérnek róla, és járatlan utakon próbálnak meg újabb és újabb ösvényeket vágni, hát nem feltétlenül gondolva arra, hogy az ott lévő flóra és fauna ezáltal milyen környezeti terhelésnek van kitéve.
5: Ugye a fakitermelésnek az időszakában óriási mennyiségű, ilyen jellegű szét dolgozott útvonalat láthatunk, amely képzel egy kétsávos kis erdei utat, amely mostanra már 6-7 méter széles, és gyakorlatilag semmi nem tud rajta felmenni, csak lánctapas teherautó vagy egy összkerék meghajtású jeep. Hát na, ezeket a dolgokat szeretnék ugyanígy visszaszorítani, és ellenőrzéseket tartanak, illetve komoly büntetéseket is írnak ki a témában. Hát a jeephez nem tudom, milyen jogosítványra van szükség, de úgy néz ki, hogy a következő időszakban bíz, meg fog változni a jogosítványok kiadásának a rendszere, és ami azt jelenti, hogy hát akiknek már megvan a jogosítvány, azoknak a következő beszélgetés nem sok új információt kell, hogy tartalmazon, de akik most szeretnének új jogosítványokat szerezni, azoknak viszont teljesen más rendszere kell felkészülni, mint korábban volt.
6: Így van, és a legnagyobb változtatás az, hogy mennyi időre kapja meg az ember a jogosítványt. Jelenleg úgy néz ki, hogy motorkerékpára, illetve könnyű útóra, személy útóra 15 évre kaphatja meg az ember a jogosítványt, viszont személyszállításban, illetve teherszállításban érintettek 5 évre kapják majd meg.
5: Igen, az A1, AB, B1, BE kategóriákban ez a 15 év marad meg, és akkor a C, C1, CE1, D, DE, illetve azoknak a feletti lévő kategóriáknak minden esetben 5 év lesz majd a jogosítvány érvényessége. Hát cserélni kell, úgyhogy hát ijesztő dolog ez, nem tudom, hogy mennyire örülnek majd ennek az új vizsgázók, de ami jó hír, ezek egyelőre a már meglévő dokumentumokat nem érintik.
6: És hát oda kell ezt figyelni, hogy ugye nem csak a személyi igazolványra, hanem az egészségügyi állapot felmérésére is kötelező módon újra szükség lesz.
5: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy ha már közlekedünk, akkor úgy néz ki, hogy jó hírként elmondhatjuk a hétvégén, hogy ha még most tankoltok, akkor legalább 3 grévnyával olcsóban tankolhattok, mint jövő hét közepétől, mert valahol július derekán úgy néz ki, hogy emelkedhet az üzemanyag ára vidékünkön.
6: Igen, hát nem tudom, hogy benzinből, illetve gázolajból mennyit tud az ember tartalékolni.
5: Valamikor... Hát a fizetését bele tudja nyomni a bakba, ez biztos.
6: Hát igen, de mondjuk valaki egy panellakásban lakik, akkor mellette nem tudom hány köbméteres üzemanyagtartályt tudna fenntartani, mert házaknál még emlékszem, hogy régen, mikor gázolajjal ment a központi fűtésnek a rendszer, akkor 1-2 köbméteres tartályok azért megtalálhatók voltak, és jött is bizony viszonylag sűrűn az erre rendeltetett tartályótó és feltöltötte üzemanyaggal. Hát jelen pillanatban valóban az ára sem egy egyszerű tétel, de hát a tárolása sem megoldható feltétlenül.
5: Pontosan megjegyezzünk, hogy hát ennek a mai időben a anyagi korlátok adnak igazán határt, meg nem tudsz olyan edényeket szerezni, hogy érkezel megtölteni a fizetésedből, úgyhogy ez egy másik történet, ma már ezt így kell elképzelnünk. Aztán fontos megjegyezni technikai információként, hogy nem olyan rég Beregszászban több helyszínen volt a házi kedvencének az oltásra lehetőség, és ez most tegnap, illetve a mai nap folyamán Szöllősön, a Koratócs utcán történik meg hasonló keretek között.
6: Így van, Kárpátalján nagyon sok házi kedvenc lett már beoltva, az évnek az első felében már 31 ezer kutya és 15 ezer macska élvez védettséget veszettség ellen.
5: Aztán több cserkész tábor zajlik a hét folyamán, így aztán kitartást kívánunk úgy a munkácsi cserkészeknek, mint a Csapi és a Beregszászi cserkész csapatoknak, akik éppen a táborukban szervezik az életüket, kitartást. Jó időt kívánok is, rengeteg élményt itt az étteren keresztül is. És persze várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel találkoztok, mindenképpen írjátok meg, és nem nagyon fontos, hogy akár lehet velünk játszani is, egy kis reklámmal jövünk tovább.
3: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
7: Rozigráš, sluchaj i vyhrávaj!
5: Pont egy hét múlva, most már csak 6 nap múlva a Pacsirta Termák Központ jóvoltából egy gigantikus 3 órás különkiadás extrával várunk benneteket az éteren keresztül, és ahogy megszokhattátok, a különkiadás extrának a záró akkordjaként valamikor 3. órán

0: teljes napra szóló családi belépő a Pacsirta egészségügyi komplexumban, úgyhogy várunk mindenki szeretettel. Akik kíváncsiak, hogyan néz ki egy élő kiszállás, a stúdió, a teljes stáb kint, akkor azt nyugodtan megteheti. 10 órakor mi már kint leszünk élőben, ha nem tudtok bennünket, közel vagytok és hallgatni és látni is akartok, és nem a livestreamen keresztül, akkor gyertek el és nézzétek meg a helyszínen, hogyan zajlik egy külön kiadás extra.
1: Nagy csobbanás lesz.
0: Igen, bárcsak. Ebben a 2 órás műsorban is témákkal, illetve meghívott vendégekkel szeretnénk kedveskedni a számotokra, 2 vendéget is várunk. Első óránkban Pocsolyné Tövisi Tímea, a Betesda Szenvedély Betegeket Mentő Misszió vezetője érkezik hozzánk, egy nagyon izgalmas projektet mutat be, amelyben több kárpátaljai fiatal is részt vesz, illetve Kárpát-medencében és Európa több országában is megmozdulnak a fiataljaink. Ebben a témakörben kérdezzük majd, illetve fűtészeti Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke érkezik hozzánk. Vele pedig a találkozókról beszélgetünk, majd több helyszínen voltak nagyon fontos találkozók, ebben a témakörben kértük fel egy beszélgetésre.
1: Hodnyisnyi hosszínásai peredácsi, Tímea Pocsai, kerivnik misszii porjatunku záležnik Betesda, ta Sándor Zán Fábián, jepiszkop zakarpátszkoi reformátszkoi cárkvé.
0: Megyünk is tovább, de a különkedés péntek adása, tartsatok velünk!

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, a különkedes pénteki adásra szól, és az első ránk első témájával egy meghívott vendéggel megyünk tovább.
3: Stúdiunk kerekasztalánál köszöntjük Pocsainé Tövisi Tímeát, a Betesda szenvedélybeteg misszió vezetőjét. Сьогодні з нами у студії Тімея Почаї, керівник місії порятунку залежних Betesda. Köszöntünk műsorunkban, áldás békességet!
4: Én is köszöntöm a hallgatókat, meg benneteket is.
2: Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táboruk zajlik. Mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
4: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki a Betesda szenvedélyi betegeket mentő misszió épületében, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
2: Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszázban az utca evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik?
4: Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki, nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, ki hány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakonii munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek és nem találják a helyüket. És imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6-an egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borultak, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak. És ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgáltak, meg ott is utcaevangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek. Ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy igével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát, és ez tavaly működött a 6 kárpátaljai fiatallal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresők, keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy-Dobronyba, a gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak, néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró, kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. És akkor ebbe becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek. Elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretett vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rágcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait. Tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben. És ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e 2 fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk 2 kettessével, és kiküldtük őket egy délután, volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel. Volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet, volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle területben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
2: Tegnap munkácsom, ma pedig Beregszázban utcaevangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
4: Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán, angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszászon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész. Úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben meg élvezték. Tehát, hogy egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
2: 28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek majd szolgálni.
4: Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabadidőt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy hát valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen vagyok, aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
2: Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben a kamakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
4: Szerintem egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valamit, valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósult meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaikat hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze.
2: Mármint a táborlakó fiatalok.
4: A táborlakó fiatalok, úgyhogy nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok.
4: Köszönöm szépen, szép napot!
2: Az elmúlt percekben Pocsányi Tövisi Tilme, a betegség a szenvedélybeteg mentő misszió vezetője volt meghívott vendégünk. Technikai információként elmondhatjuk, hogy a Kárpát-víz Vodokanál tájékoztatja a lakosságot, hogy 9:50-től ma Beregszászban ideiglenesen korlátozzák a vízellátást, a Bogdán-Merenc utca több részén, a Széchenyi utca a részeiben, a vasút, a Radán Balázs, a Határőr, a Kisfaludi, a Domjanics, a Lehel, a Bercsényi, a Flórián, a Déda, az Ipari, a Szilva, a Strand, valamint a környező kis utcáknak a területén a vízlátást a munkátok befejezés után helyreállítják, legyünk türelemmel. 10:52 perc van, ezen után újra itt vagyunk, az FM 92.1 műsora szól, tartsatok velünk!
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя.
6: Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
11: Нар, навшутиш, фіномейтеле, вокацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: július 10-e, köszöntjük a rádió hallgatókat az FM 92.1-en, ez a pénteki különkiadás második órája, és ahogy ígértünk, jövünk a játék részleteivel, egy kis reklám itt az interneten keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
4: Rozigrás, szuhaj, ivőhravaj!
2: A különkedés extra jövő hét csütörtökön zajlik, majd 16-án, és a Pacsirta egészségügyi komplexum jóvoltából egy 3 órás élőadáson lehettek velünk keresztül, amely bemutatjuk az intézmény különböző szolgáltatásait, elérhető távlatba hozzuk az intézményt, akár a kárpátaiak számára is. És fontos megjegyeznünk, hogy a 3 órás műsorunk végén egy vacsorával egybekötött teljes napra szóló családi belépőt sorsolunk majd ki a Pacsirta egészségügyi komplexumba.
5: Ehhez csak 3 dologra van szükség. Az egyik az, hogy kommenteljétek be az élőadásunkban a Pacsirta szót, a második, hogy osszátok meg külön kiadásunk élő műsorát, és a harmadik az, hogy várjátok a július 16-ai sorsolást.
2: Ennyit a reklámról, aztán megyünk is tovább egy újabb rovatunkkal, az egészségpercekkel.
3: Egészségpercek.
2: A nyári időszakban nagyon sok időnk lehetne, hogyha szabadságokat ki tudnánk venni időben, de viszont azt mondják a szakértők, hogyha időnk is van, nagyon figyeljünk arra, hogy mivel töltjük ki, vagy mivel töltjük meg. A pszichológusok azt mondják, hogy érdemes letenni a mobiltelefonokat időről időre, mert a pszichének és a társas kapcsolatoknak is jót tesz az úgynevezett digitális detox. Ezekkel folytatjuk.
5: Érdekes, hogy amikor eljön a pihenésnek az ideje, akár a mindennapi szabadidőnek bármilyen legyen, bármilyen rövid is legyen az, vagy eljön a szabadságnak az ideje, akkor is nagyon sokszor, ha unatkozik az ember, a telefonokhoz, meg a különböző digitális eszközökhöz nyúl, és bele se gondol, hogy ami a pihenés idejére lenne számva, ezeken az eszközökön keresztül a szorongásnak az idejévé alakul át.
2: Igen, a digitális detoxikálás csökkenti ezt a fajta szorongás szintet, és lehetőséget ad arra, hogy mondjuk valódi kapcsolatokat alakítsunk ki a barátainkkal, a családtagjainkkal, miközben az online világtól való időkinti elszakadással egyfajta telefon függőség is tudunk javítani, mert van erre már egy igen érdekes összetett szavunk.
5: Ami nem más, mint a fubbing, azaz a phone snooping, ami valaki digitális világban elmerülve elhanyagolja a környezetében lévőket, azaz nem az a probléma, hogy létezik online világ, és például munkára használjuk azt, hanem az, hogy a valódi világban sosem vagyunk igazán jelen ott, ahol éppen vagyunk.
2: A legfrissebb kutatások azt mondják, hogy azon a családok és párkapcsolatok, ahol kijelölt telefonmentes időszakokat hoznak létre mesterségesen, kimutathatóan boldogabbak, mint azok, akiknél ezek a úgynevezett detox szakaszok nincsenek meg. Védett időszakok bevezetése sok esetben javítja egyébként a kapcsolatbelsőségét, az egymás megismerését, illetve meghökkentő módon az étkezést és az alvás időnek a minőségét is.
5: Arra figyelmeztetnek a szakemberek, hogy ezeket az időszakokat mindenképpen vezessék be az emberek, illetve a családok, főleg a pihenésnek az időszakában, például a nyaralásban, egyezzenek meg a családtagok, tehát legyen egy közös döntés erről, és hát a legfontosabb dolog, amit nagyon-nagyon aláhúznak, hogy a szülő is tartsa be. Tehát a szülő nem azért van a családban, vagy nem csak azért van a családban, hogy a közösen meghozott szabályokat, hogy is mondjam, betartassa, hanem az, hogy saját maga is betartsa ezáltal jó mintát és jó példát mutasson gyermekeinek.
2: A digitális világ egy nagyon érdekes jelenséget alakít ki az emberben, az azonnali vágy teljesítést kínálja, ami azért is érdekes, mert megváltoztatja az emberek a késleltetési képességét, azaz, hogy képesek vagyunk, ki tudunk valamit várni, valaminek az eredményére tudunk várni, és hogyha nem kapunk meg valamilyen információt, akkor ennek a hiányérzetével meg tudunk küzdeni. A digitális világ sajnos ezeket a tulajdonságokat szünteti meg, és egyébként a szabadságidő alatt érdemes ezen elgondolkozni, hogy amikor több időnk van kicsit akár magunkkal és a családtagjainkkal, barátainkkal, közösségeinkkel foglalkozni, akkor nehogy véletlenül a digitális világban találjuk magunkat napokra.
5: És milyen érdekes, hogy megjelenik az, hogy az embernek egy természetes erénye a várakozás. Várnunk kell, és ez a várakozás, ezt a várakozást is tanuljuk.
2: Ne felejtsük el, a gyermek rendszeresen, ha az életkorának nem megfelelő inger gazdag tartalmakat fogyaszt, akkor ez bizonyítottan torzíthatja az idegrendszeri fejlődését, a figyelmi és az önszabályozási képességeit is. Csekész táborban, ahol éppen nincsenek mobiltelefonok, az anyukák mondták, hogy hát az ő gyereke nem fogja kibírni mobiltelefon nélkül, és ő nem tudja, hogy mit csinál majd a gyerek, amikor majd a mobiltelefon nem fogja megkapni. És mondtuk itt vezetőként, hogy ezen ne tessék aggódni.
5: Az ős vezetők ezt megoldják.
2: Mi ezt majd megoldjuk okosban. Nincs, ami nincs, és attól a ponttól kezdve hiába várakozol rá. És azt látjuk, hogy napok telnek el, és a gyerekek igen hamar le tudnak szokni hirtelen a digitális detox keretén belül a telefonfüggőségükről. Működik ez csak gyakorolni kell.
5: Talán éppen a szülőknek a szorongását kellene abban csökkenteni, hogy ők is félreteszik erre az időszakra a mobilt, és egy kicsit megjelennek a valódi világba.
2: Ebben az órában is meghívott vendéget várunk, ha minden igaz, akkor Zán Fábián Sándor, főtisztető Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke érkezik hozzánk itt az FM 92.1 élőadásába. Tartsatok velünk!
6: Henkель Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
7: А Henkel Bus автобус-шофьорів керес. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Tisztelt rádióhallgatóink, megyünk is tovább egy újabb témával, akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyház püspökét. Сьогодні з нами у студії Шандор Зан Фабіан, єпископ Закарпатської Реформатської церкви. Áldás békességet, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
4: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
2: Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a Kárpátaljai Református Egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból, az Összukrán Egyházak Tanácsának az elnökségi posztjának a szolgálata éppen most ér véget. Viszont egy nagyon fontos találkozó sorozat volt, Brüsszel, Berlin, Kijev. Mit kell erről tudni?
4: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál. Parlamenti képviselőkkel találkoztunk. És a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e, és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelben. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség is, új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarzbiskup úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
2: Berlin, majd Kijev.
4: A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda. Ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk, és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben a katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euróintegrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket, mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak például a lelkiismereti, vagy vallás, vagy emberi jogok kapcsán. Ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan. És a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is. Tehát ott több felekezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának a katonai lelki, tehát a katonák lelki gondozásában, a harctér az egészen más, és ugye egy 5. éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezet és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek, és formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa. Mi próbáljuk jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, és nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek, valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
2: Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán hegyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén tölthetett be. És akkor hogyan tekint el az időszakra? Mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
4: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Tehát én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja, 30 éve a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a református egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i imanap volt, ami a parlamentben is egy ima órát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradásra, az életre. Én ezért vagyok hálás. Ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja. Nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kijevi társakkal, tagegyházakkal, és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozunk személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett, minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az össz ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, türőképességét, kitartását, az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag az 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
2: Nagyon fontos témára még maradt néhány perc szabad időnk a műsorunkból. Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkát vezetősége Budapesten találkozott Tar Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
4: Igen, hát áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében, vagy egyenlőre az ország. Ezért szükségünk van az oktatás területén az anyország támogatására. Szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására. És szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tar Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meg lesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk. Ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év. Bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk az intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek. És mi itt különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni, mi mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel, vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel bizakodó jöttem el.
2: Püspök úr, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és külön köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áldást kívánok az életére, munkájára, szolgálatára.
4: Köszönöm szépen.
2: Elmúlt percekben főtisztelt Zán Fábián Sándor, a kárpátaljai református egyház püspöke volt meghívott vendégünk. Egy technikai információ, ma reggel Beregszázban a Vodokanál Kárpátvíz sürgőségi javítási munkálatokat hirdetett a Bogdán Khmelnyicki utca részén, a Széchenyi utca részén, a Vasút utca, Rodán Balázs, a Határ utca, Kisfordi, Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián, Dédai, Promiszlava, Szilvaja, illetve a Strand utcák, illetve a vonzás körzetekben lévő szakaszokban nem lesz a karbantartási munkátok ideje alatt víz a megértés külön köszönik. 11:52 perc van, zene reklám után újra itt vagyunk.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk ezt a mai két órás műsort, és kerekítenünk ezt a hetet is, mert a pénteki adásunk végéhez érkeztünk.
1: És hát ha nap vége, akkor hadd fejeződjön be egy idézettel. A mai idézetünket az 517 éve ezen a napon született Calvin Jánostól, francia származású svájci reformátortól, keresztény tudóstól vettük, ami a következőképpen hangzik. Soha nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehetne.
0: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk, jó hétvégét kívánunk és jó feltöltődés, ha tehetjük, akkor mindenképpen legyünk a telefonoktól távol, a családdal együtt és a barátainkkal, akikkel lehet. Mindenkinek áldott napot és jó hétvégét. Ez alkalommal a szerkesztők búcsúznak, Gogola István
1: és Béta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіо слухачам вітання, сьогодні 10 липня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: A Beregszászi kistérségben már az új tanév kezdetétől valamennyi általános és középiskolás diák, összesen 4262 tanuló ingyenesen meleg ebédet kap. Babják Zoltán polgármester, Babják Edittel az oktatási és kulturális főosztály vezetőjével közösen felkereste azokat a liceumokat, ahol a legtöbb gyermek tanul, majd ezt követően munkamegbeszélést tartottak az oktatási intézmények igazgatóival. Áttekintették az étkeztetés megszervezésének valamennyi gyakorlati kérdését. Kiemelt figyelmet fordítottak az ételek minőségére, a megfelelő hőmérséklet biztosítására, az élelmiszerbiztonsági előírások betartására, valamint mindazok felelősségére, akik részt vesznek ebben a folyamatban. A városi tanács már elkülönített 2 millió hrivnyát a kistérség költségvetéséből a legszükségesebb bútorok és konyhai eszközök beszerzésére az egyes iskolák igényeinek megfelelően, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
7: З початку нового навчального року безкоштовним гарячим харчуванням будуть забезпечені всі учні закладів загальної середньої освіти Берегівської громади. Загалом 4262 школярі. Разом із начальницею управління освіти та культури Едітою Бабяк, голова Берегівської громади Золтан Бабяк відвідали шкільні їдальні ліцеїв, де навчається найбільше дітей. А після цього провели робочу нараду з директорами закладів освіти. Обговорили всі практичні питання, особливу увагу приділили якості страв, дотриманню температурного режиму, вимогам безпечності та відповідальності кожного, хто бере участь у цьому процесі. Міська рада вже виділила кошти з бюджету громади в сумі 2 мільйони гривень на придбання необхідних меблів і обладнання для шкільних їдалень відповідно до першочергових потреб кожного закладу, повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
6: Csalók pénzt csalnak ki az emberektől a vezetői engedélyek helyreállításának ürügyén. Az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen jellegű csalások. A bűnözők hamis weboldalakat és közösségi oldalakat hoznak létre, ahol a vezetői engedély gyors kiállítását vagy pótlását kínálják anélkül, hogy fel kellene keresni a belügyminisztérium szervizközpontját. Ehhez pénz átutalását vagy személyes adatok megoldását kérik, majd eltűnnek. A belügyminisztérium fő szervizközpontja és a kiberbűnözés elleni rendőrség hangsúlyozza. A vezetői engedély pótlása kizárólag hivatalos úton lehetséges, bármelyik belügyminisztériumi szervizközpontban, illetve online, a vezetői kabineten vagy a GIA alkalmazáson keresztül, közölte a kárpátaljai rendőrség.
7: Шахраї виманюють гроші під приводом відновлення водійських посвідчень. Останнім часом почастішали випадки такого шахрайства. Зловмисники створюють фейкові сайти та сторінки в соціальних мережах, де пропонують швидке оформлення документа та відновлення посвідчення без відвідування сервісного центру. Для цього вони вимагають переказати кошти або надати персональні дані, після чого зникають. У головному сервісному центрі МВС та кіберполіції наголошують, відновити водійське посвідчення можна лише офіційним шляхом у будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через кабінет водія чи застосунок Дія. Про це інформує поліція Закарпатської області.
6: Egy ukrán nő bejelentés nélkül próbált aranyrudakat Lengyelországba szállítani. Az aranyat akkor fedezték fel, amikor a nő a Kroszenkói határátkelőn vámellenőrzésen vett részt Lengyelország felé tartva. A vámosok szkennere kimutatta, hogy a nőnél be nem jelentett nemesfém található. A lengyel nemzeti adóhatóság tájékoztatása szerint a 3 kg-nyi aranyrudat a nő ruhája alá rejtett a sakokban találták meg. Az arany értékét mintegy 397 ezer amerikai dollárra becsülik. A nemesfémet lefoglalták, az ügyben pedig vizsgálat indult.
7: Українка намагалася ввести до Польщі золоті злитки без декларування. Золото виявили, коли українка проходила митне оформлення на прикордонному переході Кросценку дорогою до Польщі. Сканер митників показав наявність незадекларованого дорогоцінного металу у жінки. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на польське національне податкове управління. 3-кілограмові злитки були знайдені в мішечках під одягом жінки. Їхню вартість оцінили приблизно в 397 тисяч доларів. Золото було вилучено для подальшого розслідування.
6: Ukrajnában továbbra is érvényesek a régi papíralapú úgynevezett könyvecske típusú személyigazolványok, ezért tulajdonosaiknak nem kötelező azokat ID-kártyára cserélni, hívja fel a figyelmet az Ukrán Állami Migrációs Szolgálat. Az ID-kártya kiváltása ugyanakkor kötelező, ha a régi okmány elveszett, megrongálódott, megváltoztak a személyes adatok, vagy a tulajdonos 25 vagy 45 éves korában elmulasztotta időben beragasztatni az előírt fényképet. A 14 éves fiatalok első személyigazolványa továbbra is ingyenes, minden más esetben az új okmány kiállítása díjköteles. Normál eljárásban az ID-kártya 20 munkanap alatt készül el, sürgősségi ügyintézéssel pedig akár egy héten belül is átvehető.
7: Паперові паспорти громадянина України у форматі книжечки залишаються чинними, тому їхні власники не зобов'язані обмінювати їх на документи у форматі ID-картки. Про це нагадали в Державній міграційній службі України. Водночас оформлення ID-картки є обов'язковим у разі втрати або пошкодження паспорта, зміни персональних даних, а також якщо власник документа не вклеїв у встановлені терміни нову фотокартку після досягнення 25 або 45-річного віку. Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки для 14-річних громадян залишається безкоштовним. В інших випадках послуга є платною. За стандартною процедурою виготовлення ID-картки триває до 20 робочих днів, а за терміновим оформленням документ можна отримати вже приблизно за тиждень.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében változó marad az időjárás, a levegő hőmérséklete 22 fok körül alakul, elvétve kisebb csapadékra is számítani lehet. Holnaptól fokozatosan emelkedik majd a nappali levegő hőmérséklete, és jövő héten már visszatér az igazi nyár.
7: У наступні години протримається мінлива погода, температура повітря в день становитиме біля плюс 22 градусів. Місцями подекуди очікуються незначні опади. Уже від завтра температура повітря поступово підніматиметься, і наступного тижня до нас повернеться справжня літня погода.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következnek.

Ottta, és a szeretetről, a megbocsátásról, valamint a családi kötelékek erejéről szól. Bár a dal már évekkel ezelőtt megszületett, Vastag Csaba úgy érezte, hogy csak most jött el az ideje annak, hogy megoszta a közönséggel. Ha kíváncsiak vagytok erre a megható újdonságra, maradjatok velünk, mert már is meghallgatjuk Vastag Csaba legújabb dalát, az Apa című szerzeményt, itt a Pulzus Rádióban.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Hey! 92 і 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Ha péntek, akkor dalpremiér itt a Pulzus Rádióban. Én Répási Eszter vagyok. Mai újdonságunk Vastag Csaba legfrissebb dala, az Apa.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép.
0: Vastag Csabát a legtöbben a 2010-es Magyar X-Faktor győzteseként ismerték meg, azóta pedig a magyar popzene meghatározó előadója. Pályafutása során számos slágert adott ki, dalaira pedig a személyes történetek és az érzelmes hangvétel jellemző. Az Apa című szerzeménye talán eddigi egyik legőszintébb dala. A számot édesapjának ajánlotta, és a szeretetről, a megbocsátásról, valamint a családi kötelékek erejéről szól. Bár a dal már évekkel ezelőtt megszületett, Vastag Csaba úgy érezte, hogy csak most jött az ideje annak, hogy megoszta a közönséggel. Ha kíváncsiak vagytok erre a megható újdonságra, maradjatok velünk, mert már is meghallgatjuk Vastag Csaba legújabb dalát, az Apa című szerzeményt, itt a Pulzus Rádióban.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok. A Zenesáv ma folytatja a nyári hangulatú zenei utazást. Múltkor már elindultunk ezen az úton, most pedig újabb dalokkal, új energiákkal megyünk tovább, de ugyanazzal a napsütéses hangulattal. Kapcsolódj ki, tekedd fel a hangerőt, és induljon a nyári Zenesáv. Kezdünk! Vitán nyeregy oszlukatyám, uprohámi muzejsnő trek, prodózsöm a nasulít nyupoldoros. Mnul horazú mőz evoros előszöm sdekom, a te perukaim hogy szadálje, z novými písňami, novoju energiéju, ale s tým samým slnečným nástrojem. Vypočeň, dodaj hučnosti i nechaj lunaj lítnej muzičný track. Počínajmo.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Ha péntek, akkor dalpremiér itt a Pulzus Rádióban. Én Répási Eszter vagyok. Mai újdonságunk Vastag Csaba legfrissebb dala, az Apa.
3: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép.
2: Vastag Csabát a legtöbben a 2010-es Magyar X-Faktor győzteseként ismerték meg, azóta pedig a magyar popzene meghatározó előadója. Pályafutása során számos slágert adott ki, dalaira pedig a személyes történetek és az érzelmes hangvétel jellemző. Az Apa című szerzeménye talán eddigi egyik legőszintébb dala. A számot édesapjának ajánlotta, és a szeretetről, a megbocsájtásról, valamint a családi kötelékek erejéről szól. Bár a dal már évekkel ezelőtt megszületett, Vastag Csaba

Úgy érezte, hogy csak most jött el az ideje annak, hogy megoszta a közönséggel. Ha kíváncsiak vagytok erre a megható újdonságra, maradjatok velünk, mert már is meghallgatjuk Vastag Csaba legújabb dalát, az Apa című szerzeményt, itt a Pulzus Rádióban.

világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép.

0: FM 92.1. Nem hátszor elmet bír még el a napon. Púzus Rádió.
1: Watermelon Sugar. Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Владимира Кошмара.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

Holdvirágok fényében csillagtakarós ég alatt állt egy öreg szilvafa, halvány domb tetején. Gyökerei között bábok tanyáztak, apró bogarak, hangyaléptű pici lények. Holdfehér nyári éjeken a zöld, lombos levelek életre keltek, csengve hajladoztak a szél ütemére, s ha bárki arra járt, halk suttogásokat vélt hallani a vén szilvafa felől. Szomorú sóhajok szálltak az égnek, könyvtelen fájdalom üres cseppjei kopogták át a csend szövevényét. A szilvafa ürege egy tündérnek adott otthont. Lila sejem hajú lény lapult bánatosan a száraz, korhat erek között, s az ő panaszos hangja visszhangzott át a sűrű éjeken. Ő volt az utolsó tündér, aki még ismerte a fák és a madarak nyelvét, ezért is volt szomorú, hisz rajta kívül senki se értette és szerette úgy az erdőt. Ezt az érzést soha senkivel nem tudta megosztani. Nem született másik tündér, aki az erdőt óvta volna, s ezért a szilvafa tündére nem is remélhette, hogy valaha kiszabadulhat szeretett fája ráncos bilincseiből. Ebben az ellentmondásban élte életét. Fél szívével rajongva szerette csendes otthonát, a körötte lélegző fákat és bokrokat. De a szíve másik darabja repülni vágyott, szárnyakon sebesen száguldani az égig, boldogan versenyt futni a széllel és a tűzpiros napba nevetni, ahogy még soha senki nem nevetett bele. De amire a legjobban vágyott, az még ezeket is fölülmúlta. Tündérhangot álmodott, hallani akarta, milyen lehet egy maga fajta éneke. De ezek az álmok távoliak voltak. Ehelyett félédes nappalok, könyvtelen elsírt éjek foglyaként pihent a szilvafa oltalmában. Így ment ez hosszú tündér évekig. Amíg egy napon különös dolog történt, az ég beborult, hideg szél támadt, s a szilvafa száraz forgácsai egy váratlan pillanatban repedezni kezdtek. Lassan nyílt szét a szilvafa törzse, félrehúzódtak az ágak, felsziszentek a levelek, s folytottan várták, mi következik. Az évek óta terméketlen szilvafa ágain varázsütésre sűrű sorban kék gyümölcsök jelentek meg, az ág

0: fenti világgal. Színes tűzijátéknak tetszett a szivárvány, a tündér tompa szemeiben újra fénygyúlt, vakító, életre, táncra csábító világosság, így röpült át a tájon, szemével is simogatva a zöldeket. Hogy a könnye potyogott végre, igazi könnyek, egybe mosódva az újra eleredő esővel, aki megkönnyörült rajta, és vele sírt e csodálatos visszatérés miatt. Nagy szürke kalapjukban vidáman úsztak fent a felhők, s a növények hálásan itták be az édes cseppeket. A tündér olyan iramban repült át az erdőt, hogy majdnem belegabajodott a hatalmas tölgy koronájába. Olyan öröm járt át, hogy abból ma mindenkinek jutott, aki csak a közelébe került. Mosoly csalt a madarak arcára, a fák és a levelek táncot jártak, még a halak is nevettek a tóban. Az öröm szerte áradt, a napból visszaverődött és megkétszereződött. A szilvafa tündére lihegve leereszkedett egy lapulevélre, és pár percig megpihent, hogy feldolgozza magában e varázslatos élményeket. Fejét lehajtotta a tenyerébe, pislogott párat, és újra kinyitotta a szemét. Olyan meglepő látvány tárult elé, amiről már álmodni sem mert. Egy apró tündér ült mellette, szinte pont olyan volt, mint ő. A szeme, a rózsás arca, a csillogó hajfonata. Csak a hajuk és a ruhájuk színe különbözött, ez a tündér ugyanis napsárga szoknyát viselt, s haja aranyként ragyogott a fején.
1: Végre megtaláltalak!
0: Kiáltott fel boldogan.
1: Már olyan régen kereslek téged! Én vagyok a testvéred, a barackvirág tündér.
0: A szilvafa tündére felugrott, és forró megölelte az apró lényt. Sokáig álltak egymás mellett összeölelkezve, szótlanul. Majd kézen fogták egymást, s kacagva röppentek tova a széles világ felé. A szilvafa alatt kicsi embergyerekek telepedtek le. Oda csábította őket az édes szilva illatas, ahogy a gyümölcsbe haraptak, kerek alcocskáikra mosolyt csalt annak édes íze. Miután jól laktak, még sokáig ültek a szilvafa alatt, mint egy megérezve a különleges légkört, az egymásra találás és a szeretet csoda dolgait. Napnyugtáig haza sem mentek. Évekkel később az egykori szilvafa helyét már nem volt olyan könnyű megtalálni, mert a fa nyomtalanul eltűnt, mintha ott se lett volna. Csak a két tündér kacagása tanúsította, hogy valaha létezett. A szilvafa lila szárnyú tündére és barackvirág, az előkerült testvér.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

mikor az est csendben leszáll, leveti az ezüstollat, az az első kis tündér, és az őzbőrt, ezüst körmöt leveti a második.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.